Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök július 30-ai magyar nyelvadásunkat hallgatják, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel

0: kívánt jóvételt az elkövetkező percekben. 4 éve az átadásától a javításra szorul a Pegyesáci híd. Újabb horvát nagyvárosban korlátozták az alkohol városítását. A Duna vízállása miatt a paksi atomerőmű akár a teljes leállása sem kizárt. Napsütéses, valamivel melegebb időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: Repedések jelentek meg a 4 éve átadott Horvátország déli részét az ország többi területével összekötő Pegyesász híd mind a 6 pillérének beton védő rétegében. Ezért októberben megkezdik a javítást, ami várhatóan 8 hónapig tart. A 2,4 km hosszú híd a Pegyesász félsziget és a horvát szárazföld között ível át, és lehetővé teszi, hogy a közúti forgalom a bosznia-hercegovinai Neum térségének érintése nélkül haladjon Horvátország déli része felé. A horvát közutak közlése szerint a hibák nem érintik a híd teherhordó szerkezetét, és nem veszélyeztetik sem az építmény stabilitását, sem a közlekedés biztonságát. A repedések a pillérek vasalását védő külső betonrétegben alakultak ki, egy részükben nedvességet és vizet is észlelték. A javítással azt akarják megakadályozni, hogy a tengervíz és a só elírja az acélbetéteket, és hosszabb távon korróziót, illetve a beton leválását okozza. A repedések közül az elsőket már az építkezés idején észlelték, azóta pedig valamennyi pilléren kiterjedt repedés háló alakult ki. A 2022-es műszaki ellenőrzés idején a hivatalos közlések még csak kisebb hiányosságokról szóltak. A munkálatok várhatóan 2027. júniusáig tartanak. A forgalmat nem állítják le, de időszakos sávlezárások lehetnek. A költségeket a hidat építő kínai cég viseli, ami 10 éves garanciát vállalt a kivitelezési hibák kijavítására. Josip Parvodicsot választották meg a Horvát Olimpiai Bizottság elnökévé a szervezet szerdai tisztúító közgyűlésén. A 41 éves kardiológus 81 szavazatot kapott, míg ellenfele Dragan Primorac 68-at, így ő lett a bizottság 4. elnöke, Anton Vrdoljak, Zdravko Hebel és Zlatko Matesa után. Mandátuma 2028-ig szól. Varvodics 2022 óta irányította a Horvát Úszó Szövetséget, és azóta tevékenykedik alelnökként a Vizes Sportágok Európai Szövetségében is. Korábban hosszú ideig tagja volt az Orvosi Bizottságnak, a Vizes Sportágak Európai és Nemzetközi Szövetségében is. Májusban azt követően mondott le, hogy az utóbbi időben korrupció gyanús ügyek sora rázta meg a horvát sport életet. Makarska után Split városi képviselőtestülete is korlátozta az alkohol éjszakai árusítását, így már 2 jelentős horvátországi tengerparti üdülőváros vezetett be hasonló intézkedést. A határozat értelmében este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük szupermarketekben, benzinkutakon, piacokon és automatákból. A szeptember 15-ig hatályos korlátozás nem vonatkozik a vendéglátóhelyekre, így a kávézókra, éttermekre és éjszakai klubokra sem. Split az elmúlt években Európa egyik legnépszerűbb városlátogató és tengerparti úti céljává vált. A város egyik kihívása a túlzott turizmus. A belvárosban egyre több lakás szolgál turisták elszállásolására, és a nyári hónapokban jelentősen megnő a zsúfoltság. A városvezetés egyre nagyobb hangsúlyt helyez a látogatók terelésére a főszezoni kívüli időszakokra. Tavaly 3,9 millió turista kereste fel Splitet és környékét. Ezzel Isztria után ez Horvátország leglátogatottabb turisztikai térsége. A rendkívüli aszály és a Duna történelmi vízhiánya miatt már a paksi atomerőmű működését is érdemben befolyásolja. Szerdán jelentősen kellett csökkenteni a teljesítményét. Már az sem kizárt, hogy szélsőséges esetben mind a 4 blokk leállhat. Ezért okkal merül fel ismét a kérdés, hogyan készül fel ugyanerre vagy a súlyosabb klímakihívásokra a Paks 2 projekt. A paksi atomerőmű 4 nukleáris áramtermelő egysége közül a harmadik blokkot szerda délután le kellett állítani, miután napközben még félgőzzel üzemelhetett, csak úgy, mint az első blokk. Az Óka-Duna extrém alacsony vízállása, hiszen a folyam biztosítja az erőmű hűtését. A következő napokban újabb, tartósan meleg időszak következik, és a Duna vízállása várhatóan tovább csökken.
2: Na, 1, 2, 1, 2, 3...

0: A térséget és Európát sújtó tartós, intenzív nyári aszály következménye, hogy jelenleg rekordalacsony, kritikus vízállás mérhető a Dunán. Ez a szint eléri a korábbi történelmi negatív rekordokat, ami komoly korlátozásokat és intézkedéseket tesz szükségessé a folyami hajózásban és a vízgazdálkodásban. A témáról az Alsó-Dunavölgyi Bajai Vízügyi Igazgatóság árvízvédelmi és folyógazdálkodási osztályvezetőjével, Abonyi Csabával beszélgettem. Hivatalos adatok szerint hogy áll jelenleg a mérce, például a Duna-Magyarországi szakaszán, Bajánál vagy esetleg Mohácsnál?
1: Így van, gyakorlatilag újra rekordot döntöttünk. Ugye az előző kisvízi rekord az 2018-ban következett be ezen az alsó Duna szakaszon. Most két héttel ezelőtt volt egy újabb rekord, ez 14 cm volt. De a legfrissebb adatok szerint még tovább csökkent a vízszint, úgyhogy ma 9 órakor Bajánál mínusz 4 cm volt a vízállás, Mohácsnál pedig 11 cm, és az előrejelzések szerint Magyarországon 6 napos előrejelzés készül a Duna vízállására. Az előrejelzések szerint Bajánál mínusz 20 cm várható 6 napon belül.
0: Hogyan lehet értelmezni ezeket a számokat?
1: Hát igen, ezek a hivatalos vízmércén mért adatok. Ezeket a vízmércéket 120-150 évvel ezelőtt helyezték el a Duna partján. Akkor úgy gondolkodtak, hogy az akkor ismert legkisebb vízállás alá még jócskán betolták ezeket a vízmércéket idézőjelbe, tehát úgy rögzítették, hogy a nulla pontjuk szinte biztosan víz alatt legyen. Csak hát azóta eltelt sok idő, megváltozott a Duna vízjárása, és hát így jutottunk el most odáig, hogy itt Bajánál és Mohácsnál is negatív értékeket lehet majd mérni. Tehát van egy viszonyítási pont, úgy lehet talán a legegyszerűbben, hogyha analógiát keresünk rá értelmezni, hogy a hőmérséklet és skála is át tud menni negatív tartományba, mondjuk ott egy könnyebben érzékelhető átmenet van, ugye a vízfagyás pontja nulla.
0: Volt-e valamilyen intézkedés az elmúlt napokban, be kellett-e vezetni például korlátozásokat, hajókorlátozást, vagy egyéb intézkedések vannak érvényben?
1: Igen, hát ilyenkor az elsődleges érintett az a hajózás, mivel a lecsökkenő vízszintek miatt a mederben a vízmélység, a gázlós részeken, ott lecsökken, és akkor a hajók nem tudnak olyan nagy megnézéssel menni, mint ahogy szeretnének. Erre vonatkozóan ugye előre a mederfelszínesekből, meg a vízfelszín gördékből számított úgynevezett gázló jelentés készül. Van jelenleg az a csúcsgázló, ez a solti gázló egyébként, így hívják, ahol a meder alapja miatt, meg az alacsony vízállás miatt a legkisebb vízmélység alakultak ki. Ez jelenleg 151 cm, tehát ez azt jelenti, hogy ezen a Duna szakaszon nem lehet hajózni csak ennél kisebb merülésű hajókkal. Teherhajók esetén ez például azt jelenti, hogy csak annyi terhet rakhatnak vele, hogy ennél mélyebbre nem merüljön. Nyilván egy személyszállító hajó, ha ennél nincs ennél nagyobb merülés, akkor tud közlekedni. Nagyon fontos, hogy ezt betartsák a hajózás résztvevők.
0: Felmerül-e ilyenkor a vízminőség problémája, védelme?
1: A főmederben nem jellemző. Ugye a Duna ilyenkor is szállít elég nagy vízmennyiséget, közel 800 köbmétert másodpercenként elég jól átkeveredik. Nem is kordalékos a vizet, tehát hogyha ránézünk, akkor optikailag is egy nagyon tiszta vizet látunk, látni viszonylag mélyre. Tehát a Dunán nem jellemző, hogy kialakuljanak vízminőségi problémák, kifejezetten csak az alacsony vízállásból következően. Tehát az elő szokott fordulni még, hogy medere alján lévő mindenféle ilyen megtapadt algák, moszatos élőlények, azokat ugye a víznyomás tartja a medere alján, és akkor az elő szokott fordulni, hogy az alacsony vízállás következtében lecsökken a vízosztok nyomása, és akkor onnan föl tudnak szakadni ilyen algásmaszatos részek, amiket utána tovább szállít a Duna. Tehát azon felül, hogy láttanak, vízminőségi problémát nem okoznak, Itt inkább a mellékvízrendszerekben fordulhat elő olyan, hogy vízminőségi probléma áll elő. Ennek oka ugye a felmelegedő víz, az abban lejátszó természetes biológiai folyamatok, hogy a felmelegedő víz kvázi katalizátorként bizonyos algafajok elszaporodásához vezethet. Éjjel nem tudnak fotoszintetizálni, átpusztulnak, és ilyen nagyon rövid életűek, és a vízbe fölhalmozódó biomassa, tápanyag, az a végén aztán oxigén hiányos állapothoz is vezethet a hajnali órákban, már komolyabb vízminőségi problémát jelent. Mellékvizeken nem nagyon tudjuk miért kezelni, olyan nagy kiterjedésű mellékvizek vannak, hogy gyakorlatilag ennek a kezelése az lehetetlen. Ha kedvező fordulat bekövetkezne az Alpokban, és érkezne egy kis vízszintemelkedés, akkor ezek a hullámtéren, az áttéren lévő mellékárok kapnának vízpótlást, kis vizet, és akkor megszűnne ez a probléma. Szélsőséges esetben egyébként ugye ezek a mellékárok ki is száradnak, ez sem teljesen szokatlan, tehát ezek a jelenségek ezek be szoktak rendszeresen következni, amikor kis víz van. Ugye most az extrémitást az okozza, hogy rendkívüli kis víz van, tehát most olyan helyek is esetleg kiszáradhatnak, vagy elvágódhatnak a főmedertől, amelynél még ez eddig nem következett be.
0: Lehet, hogy általánosnak tűnik ez a kérdés, de mit tehet a lakosság ilyenkor, vagy a helyi gazdaság? Mit lehet javasolni ilyenkor?
1: Azt kell tudni, hogy a Duna mentén lévő településeknek a vízkészlet, az ivóvíz ellátása az úgynevezett parti szűrési kutakból történik, tehát felszínalapú vizekből nyerik az ivóvizet, de ez összefüggésben van a Duna vízállásával, tehát ilyenkor azért, ha tudatosan szeretne a lakosság eljárni, akkor értelemszerűen érdemes zivóvízzel takarékoskodni. Jelenleg nincsenek ellátási problémák, tehát sem olyan jel nem mutat arra, hogy korlátozni kellene ezeken a településeken a vízfogyasztás, de ha tudatosan szeretne valaki élni, akkor nyilván lehet takarékoskodni a vízzel. Ami szerintem fontos, hogy a Duna nagyon vonzó turisztikai célpont, és hát ilyenkor azért a turisztikai kesztellési célú vízi közlekedésre is számos nem várt veszély leselkedik, tehát nagyon körültekintően kell a sporteszközökkel is közlekedni a Dunán, meg egyáltalán ott tartózkodni, fürdőzni, olyan dolgok kerülhetnek elő a mederből, amiről eddig nem tudtunk, mert olyan vízmérségben voltak, és ezek most esetleg szárazra vagy sekély vízbe kerülhetnek, ami veszélyes lehet közlekedőkre, fürdőzőkre egyaránt. Tehát erre mindenképpen javaslom odafigyelni.

0: időjárás jelentés.
1: Napsütéses, nyárjasan meleg volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 34 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1019 hektopaszkál volt. Napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre a meteorológusok. Gyenge déli, délkeleti irányú szél fúj. A hőmérséklet nem változik lényegesen, és a reggeli órákban 18 fok körül alakul. A legmagasabb nappali elérheti a 36 Celsius fokot. Július 30-ai adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm meg tisztelő figyelmüket. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszonthallásra.
0: Önök az Eteki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.